0: Why you feel like it up?
1: Why you feel me a fasz? Szintrada, és jó szemem előtt. Egy ilyet felvetítszére.
2: RMF Reggae. Jedyna rasta stacja na rmfon.pl.